wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

103.9 Rock FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még nem késő pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők. A családi házak esetében viszont a katasztrófavédelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérkezés is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 0,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor- és napközis táborokba és élménynapokra. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggel, drága jó barátim, drága jó hallgatók, remélem mindenki jót aludott, és egy kellemetes nyújtózással, pont ilyennel, mint amit én most a stúdióban végzek, elnézést, de izomzatom ezt igényli, és egyébként pedig leesnék a székről, szóval egy ilyen kellemetes nyújtózással el tudjuk indítani ezt a szerdát, ami sorszámát tekintve június 17-e. Na, robogunk egyébként a OIOCO irányába, úgyhogy kedves nebulók, abszolút kitartást kívánok. A menetrend a szokásos, hozom a zenéket és a történeteket, van itt minden is. Led Zeppelin turné, brutális panklázadás, vagy éppen kiváló albumok megjelenése. Jó, utakon kéretik vigyázni. Na, fussunk nekik!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Lezárás van a Sörgyár utcában, a Kada utcánál, és lezárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében. Valamint még egy darabig eltart az egyirányosítás a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Zicsi és a Dezsőfi utca között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Kedves Laurák és Alidák, hát boldogot, a kezüket csókoljuk. Fél hétnél járunk, és annak környékén, úgyhogy jönnek a hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy a krónikások mit jegyeztek fel. A Led Zeppelinről, Pink Floydról, vagy éppen a Stonesról. Na meg hírek után is majd zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A külföldiek hajtották a hazai turizmus bővülését tavaly, megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Egyre melegszik az idő, néhol 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek. No kérem, 1980. E napon indult el a Dortmundi koncerttel a Led Zeppelin Tour Over Europe nevezetű koncertsorozata, amely tragikus módon a zenekar legutolsó turnéja lett John Bonham dobos néhány hónappal később halála miatt. 1981, egy évvel később, a londoni Earls Courtban a zenekar, a Pink Floyd megtartotta a The Wall album utolsó monumentális koncertelőadását. Ez volt az utolsó alkalom, hogy Roger Waters fellépett a csapattal, mielőtt 83-ban hivatalosan is elhagyta a formációt. És 1972. A Rolling Stones korszakalkotó dupla lemezes albumának megjelenése, az Exile Main Street feljutott az amerikai Billboard 200-as slágerlista legtetejére, ahol 4 héten át is tanyázott. És 65. A The Kinks a brit invázió egyik alapcsapata megérkezett New Yorkba, hogy elkezdje legelső amerikai turnéját. Úgyhogy így. Na, majd még csemegézik. Jó, 103.9 Rock FM, közlekedésben mindenki vigyázzék, mi pedig zenélünk.

0: közlekedési útat kívánok. Továbbra is útszűkület van a Lövölde téren, Király utca felé. Lezárás Kőbányán, a Sörgyár utcában, a Kada utcánál. És még mindig érvényes a harmadik kerületben, a Raktár utcában az útszűkület. Jó utat!
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még nem késő pótlékmentes részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők. A családi házak esetében viszont a katasztrófavédelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérkezés is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor és napközis táborokba és élménynapokra. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek, hogyha ismernek Laurát, vagy ne talán Alidát, tessék őket köszönteni, jó? Én hozom a zenéket, hamarosan pedig egy 1997-es szinte lázadásról.

0: 103.9. Rock FM.
1: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

93.9 Rock FM, szóval 1997. június 17-e Ohio Ozfest lázadás. A metal történelem egyik legkaotikusabb éjszakája volt, ahol a dühös tömeg szabályos csatatérré változtatta a kolumbuszi Polaris amfiteátrumot. A botrány hátterében elképesztő kulisszatitkok és egy egyszeri megismételhetetlen metal all-star produkció állt. Ugye amikor kiderült, hogy Ozzy Osbourne rosszul van, és a szervezők nem merték azonnal bejelenteni a hírt a 18 ezer fős feltüzelt tömegnek, ehelyett egy zseniális, de kétségbeesett tervvel álltak elő. Ozzy zenekara felment a színpadra, és a fesztivál többi fellépőjével kezdtek el Black Sabbath és Ozzy klasszikusokat játszani. Marilyn Manson, Peter Steele, Phil Anselmo. És bár a vendégénekesek mindent beleadtak, a rajongók végig azt hitték, hogy ez csak az előjáték Ozzy és az eredeti felállású Black Sabbath blokja előtt. A koncert legvégén, nagyjából 9:30 körül, Phil Anselmo állt ki a színpadra, és egyenesen kimondta a mikrofonba, Ozzy nem fog fellépni. Paf! Na hát, ezt nem kellett volna. A csalódott tömeg azonnal törni, zúzni kezdett, és a helyszín pillanatok alatt anarhiába süllyedt. Felgyújtották az amfiteátrumot körülvevő fakerítéseket, mágiákat raktak, betörték a jegypénztárak ablakait, megpróbáltak bemászni az épületbe, az ott dolgozók saját biztonságuk érdekében gyorsan civil ruhára cserélték az egyenruhájukat, hogy elvegyüljenek. A parkolóban kiállított bemutató autókat felborogatták és megrongálták. Hát végül aztán 23 embert kellett letartóztatni. Bár a hivatalos sajtóközlemény akkoriban súlyos gégegyulladásról és kórházi kezelésről szólt, évtizedekkel később Ozzy fia Jack Osbourne egy podcastben elárulta a valóságot. Közvetlenül a koncert előtt a felesége Sharon megtalálta és kidobta Ozzy titkos fájdalomcsillapító készletét, a Vicodint. Most Ozzy ettől annyira dühös lett, hogy szó szerint bezárkózott a magánrepülőgépébe, és ököllel verte a gép falát, órákon át ordított, és közölte, hogy nem hajlandó kiszállni és színpadra lépni. Hát, így volt ez akkoriban, kérem tisztelettel, 1997-ben, amikor majdnem lángba borult Ohio, mert anyu lenyúlta a bogyókat. Na, 103.9 Rock FM, zenéljünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Jó reggelt, jó utat, jó munkát, és leginkább balesetmentességet 7:30-nál járunk, jönnek a hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És persze hírek után zenélünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Viszmajor helyzetet hirdettek a tavaszi fagykárra. Két medve támadás is volt tegnap Romániában. Néhol jöhet zápor, de alapvetően napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadpoll akció keretében. Péntek reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növelheti a balesetek kockázatát. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészség fejlesztés, az egészség értésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Két medve támadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy vadállat egy 53 éves férfira rontott rá, ő a fején és a hasán sérült meg. A Transfogarasi úton egy német turistához kellett mentőt hívni, a nőt a bal karján harapta meg egy medve. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Boldog születésnapot, kedves június 17-ejek. Nos, amit találtam, nem híres ember, nem színész, nem zenész, nem is egy album, nem is egy fesztivál, hanem egy hölgy. Egy szobor. A dátum pedig 1885. Június 17-e. Megvan? Bizony. A szabadságszobor megérkezett New Yorkba. A gigantikus puzzle, 214 láda és 350 darab. Igen, ugye a szobor hivatalos neve a szabadság megvilágosítja a világot. Elkészült Párizsban, teljesen szét kellett szerelni a tengeren túli utazáshoz. Összesen 214 hatalmas fadobozba csomagolták ezt a 350 különálló darabot. A hajó június 17-én érkezett New York kikötőjébe, leírhatatlan extázis fogadta, majd 100 000 ember sorakozott fel a parton, és több száz üdvözlő hajó kísérte a vizeken. Bár a szobor külső alakját Frédéric August Bartholdi szobrász formázta meg, állítólag saját édesanyja arcát vette alapul, a belső szerkezet igazi mérnöki bravúr volt. Mert hogy a szobor belső rugalmas vas szerkezetét egyébként igen, az a Gustave Eiffel tervezte, aki később ugyebár a nevét viselő tornyot is megépítette. Na most ez a belső vász teszi lehetővé, hogy a hatalmas szobor a viharos tengeri szélben is biztonságosan el tudjon hajolni akár 8 cm-t is. A fáklya meg még 15-öt is. A szobor június 17-én megérkezett, majdnem egy évig ládákban maradt, mert az amerikaiaknak egyszerűen nem volt pénzük a kőtalapzat felépítésére. Ezt el tudjuk képzelni? Ráadásul az akkori kormányzó Grover Cleveland leendő elnök megvétózta az állami támogatást, a kongresszus pedig nem adott rá pénzt. Na, ekkor lépett közbe Joseph Pulitzer, igen, a Pulitzer-díj alapítója, aki újságjában a The World-ben kampányt indított, megígérte, hogy minden egyes adományozó nevét név szerint lenyomtatja a labban. A zseniális ötlet bevált, a többnyire egy dollárnál is kevesebbet adó egyszerű emberek adományaiból több mint 100 000 embertől gyűlt össze a hiányzó összeg a talapzathoz. Úgyhogy így, kedves ma születettek, ezzel lehet eldicsekedni. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenélünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánok. Továbbra is útszűkület van a Lövölde téren, a Király utca felé. Lezárás Kőbányán, a Sörgyár utcában, a Kada utcánál, és még mindig érvényes a harmadik kerületben, a Raktár utcában az útszűkület. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Épít

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Több külföldi turista látogatott hozzánk tavaly, mint 2024-ben. Közepes az idei akácméztermés. Néhol akár 30 fok is lehet ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%-kal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csak nem 75 000 diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Ha ismernek Laurát és Alidát, tessék köszönteni, közlekedésben vigyázni, nem sokára a botrányok botrányáról, jó? De addig is zenélünk.

103.9 Rock FM, remélem mindenki jó irányba halad és kellemes a hangulat. No, hát a botrányok botránya. Június 17-e, ugye? Hiszen minden botrány ugyanannak a botránynak a köpönyegéből bújt elő. Ez pedig az 1972-es Watergate, ami nem egy egyszerű bűncselekmény volt, hanem a modern történelem legösszetettebb politikai összeesküvése, amely alapjaiban rázta meg a demokráciába vetett bizalmat, és hát lássuk be, azóta is rázza rendesen. Szóval június 17-én hajnali 2:32 a washingtoni Watergate irodakomplexumban a rendőrség tetten ért és letartóztatott 5 férfit. Elegáns öltönyt és sebészi kesztyűt viseltek, zsebükben pedig 2300 dollárnyi készpénzt, lehallgatókészülékek és fotófelszerelés volt. Az akkori demokrata párt országos főhadiszállására törtek be, hogy poloskákat helyezzenek el, és bizalmas dokumentumokat fotózzanak le. Hát elképesztően amatőr hiba miatt buktak le, hogy az ajtók ne záródjanak be mögöttük, leragasztották a zárnyelveket. Frank Willis, a komplexum 24 éves biztonsági őre észrevette a szalagot és leszette. Amikor egy órával később látta, hogy a betörők újra leragasztották az ajtót, na akkor hívta a rendőrséget. A diszpécser nem a szirénázó egyenruhásokat küldte a helyszínre, hanem egy közelben lévő civil ruhás jelöletlen kocsival járó járőr csapatot. A betörők figyelő embere a szemközti hotelből így későn vette észre a rendőröket, és mire riasztotta a társait, már késő volt. A Fehérház szóvivője másnap gúnyosan harmadrangú betörésnek nevezte az esetet, és tagadta, hogy közük lenne hozzá. És hát, ahogy azt a filmtörténelem is csodálatosan dokumentálta, bár Nixon elnököt ugye 72-ben elsöprő többséggel újra választották, a Washington Post két fiatal feltörekvő újságírója, Bob Woodward és Carl Bernstein nem hagyta annyiban az ügyet, kitartó oknyomozásuk során egy falrengető kormányzati összeesküvést tártak fel, amely a politikai kémkedéstől az illegális kampányfinanszírozáson át a tanúk megvesztegetéséig terjedt. Ugye? Ja nem, ez 72. 103.9 Rock FM. Na, zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 8:30 jönnek is a hírek, információk, aztán pedig a mai nap kapcsán azért egy hölgyről mindenféleképpen ejtsünk szót, és persze zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Érdemes még nyáron átnézetni a kéményeket. Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Katolikus Caritas programja keretében. Közeleg a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
2: Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők. A családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérkezés is okozhatnak. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján, és csak 0,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába egy friss felmérés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Magyarországon ez az arány egyébként 64%-os. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Caritas nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A Váranyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal juthat el ottalvós vándor és napközis táborokba és élménynapokra. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. No igen, mert azt gondolom, hogy azért ezt kár lenne kihagyni, említés nélkül, szó nélkül hagyni, ami 1963. június 16-án és 17-én zajlott. Hát az akkori Szovjetunió egyik legnagyobb propaganda diadala volt, ami hát gyakorlatilag szinte katasztrófába torkollott, egy halálos szoftverhiba, súlyos fizikai rosszulét és szigorú titkok, államtitkok övezték az első női kozmonauta háromnapos magányos utazását a Vosztok 6 fedélzetén. Valentina Tereskova? Ugye? Mert hogy amikor Gagarin 61-es siker után a szovjet vezetés elhatározta, hogy az űrversenyben megelőzve az amerikaiakat nőt küldenek az űrbe, nem hivatásos pilóták között kerestek jelölteket. Most Tereskova, ugye tudjuk, egy textilgyári munkáslány volt, akit azért választottak ki több száz jelentkező közül, mert kiváló amatőr ejtőernyős volt. Mellette szólt tökéletes munkás származása. Édesapja traktorosként esett el a téli háborúban, ami ideológiailag mintaszerűvé tette az életrajzát. Családjának el sem árult, ahova készül, azt hazudta nekik, hogy egy ejtőernyős edzőtáborba megy. Tereskova csak évtizedekkel később, 2004-ben beszélhetett arról a kritikus hibáról, ami majdnem az életébe került. A repülés első napján észrevette, hogy a Vosztok 6 navigációs programját hibásan konfigurálták, amikor a visszatérési parancsot adta volna ki, az űrhajó a süllyedés helyett emelkedni kezdett és távolodott a Földtől. Jelentette a főtervezőnek, Szergej Koroljovnak. A földi mérnököknek gyorsan új adatokat kellett kiszámítaniuk, amit Tereskova manuálisan táplált be a fedélzeti számítógépbe, így sikerült korrigálni a pályát. Kérték persze Tereskovát, hogy figyelj, senkinek egy szót se, nehogy csorba essen a szovjet mérnökök tekintélyén. Hát igazából az űrutazás maga meg három nap tökéletes gyötrelem volt, súlyos űrbetegség, szédülés, fejfájás kínoszta. A szovjet űrhajós kosztot képtelen volt megenni, a száraz fekete kenyér látványától is rosszul volt, fizikai és pszichés kimerültség miatt többször órákra elaludt, és nem válaszolt a földi irányítás hívásaira. Ráadásul a földi személyzet egy banális hibát is elkövetett, bár pakoltak neki ételt és fogkrémet, fogkefét nem. És akkor még jött a brutális landolás. Kb. 7000 méteres magasságban katapultálni kellett a kapszulából, majd ejtőernyővel landolni. Betörte az orrát, és csúnyán összezúzta az arcát. Úgyhogy így, Tereskova összesen 3 napot töltött magányosan az űrben, és 48-szor kerülte meg a Földet. Ezzel a teljesítményével egymaga több időt töltött a kozmoszban, mint az összes akkori amerikai űrhajós együttvéve. Így, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől,

0: tú?
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Folytatódik a razzia, ittas és bódult sofőrökre vadásznak az utakon. A szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a férfiak figyelmét, alapvetően napos időnk lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadpoll akció keretében. Péntek reggel 9-től 24 órás alkohol és drogmaratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növelheti a balesetek kockázatát. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
6: A legfőbb kulcs az egészség fejlesztés, az egészség értésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
5: Két medve támadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy vadállat egy 53 éves férfira rontott rá, ő a fején és a hasán sérült meg. A Transfogarasi úton egy német turistához kellett mentőt hívni, a nőt a bal karján harapta meg egy medve. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Mára is jut napsütés bőven, de felhők is, és néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Hajnalban általában 12-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12.

életében aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részlet

0: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
1: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Több külföldi turista látogatott hozzánk tavaly, mint 2024-ben. Közepes az idei akácméz termés, néhol akár 30 fok is lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felpörgették a hazai turizmust tavaly a külföldi vendégek. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek a szálláshelyeken, és 12%

0: százalékkal többet is költöttek, mint előző évben. A korábbinál jóval nagyobb számban jöttek például Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból. Belföldi utazókból előző évben kevesebb lett, de az utazások száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig országszerte 1170 helyszínen, több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméztermet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Gasztronómiai időutazásra várja a látogatókat szombaton a Budai Várban a Magyar Nemzeti Levéltár. Az intézmény különleges programokkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Szerveznek majd családi programokat, vezetett épületsétákat, raktárlátogatásokat is. Bemutatják például a kora újkori Magyarország étkezési szokásait, vagy az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai különlegességeit is. Mindenütt sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen. Keleten, északkeleten, illetve a nyugati és déli határnál akár záporok is jöhetnek. A szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias, nagyrészt napos idő, és már csak elvétve eshet. Délután 27-32 fokot mérhetünk. Ilyesmire készülhetünk majd pénteken is, és még melegebb lesz, 29-34 fok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM-na. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát bizony már a hét közepén járunk, és mi sem természetesebb annál, mint hogy most is, mint mindig a legjobb és legfantasztikusabb rockzenékkel vagyunk. Azon kívül itt van nekünk a foci VB, ezen mindenkinek el lehet nyugodtan pezsegni, aztán még közben, ha valaki esetleg dolgozgat, akkor jó munkát, ha úton van jó utat, ha mondjuk otthon pízik, akkor jó pihit, ott vagyunk online streamen is, www.rockradio.hu, és lehet bennünket bárhol a világban elkapni. A Pink Floyd érkezik, akiknek egyik legismertebb dala egy pénztárgép csilingelésével indul, és ezzel aztán rock történelmet is írtak, ez pedig ugye nem más, mint a Money. 1973-ban jelent meg a legendás Dark Side of the Moon albumon, és Roger Waters basszusgitáros írta, a nyitó hangmontázs már a ikonikus, csörgő pénzérmék, pénztárgép, papírtépés és számológép hangjai alkotják a ritmust, ezeket Waters saját kezüleg vágta össze egy 7 ütemből álló hangszalaggá, dolgoztak vele, na, de hát megérte. Ez a Pink Floyd és a Money.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. Na most február 28-án volt a Brit Awards Gála, ahol posztumusz életmű díjjal tisztelettek a legendás Ozzy Osbourne előtt, hát mindannyian emlékszünk rá, hogy ő 2025-ben halt meg, július 22-én, 3 héttel nagyjából azután a rendezvény után, ahol örökre búcsút intett a színpadnak, ennek a rendezvénynek a neve ugye Back to the Beginning volt. A díjat Sharon Osbourne és lányuk Kelly Osbourne vette át a néhai rocker nevében. Sharon tartott beszédet, a férjét a legszerényebb egomániásnak nevezte, és arról is beszélt, hogy Ozzy élete tele volt hatalmas csúcspontokkal és nagyon nehéz mélypontokkal, egy kicsit szélsőségesen élt. Na, hát azt azért el kell ismerni. Aztán utána Kellyt szétszették a külseje miatt, mert nagyon-nagyon le van fogyva, de hát nyilvánvalóan megértjük az okokat. Illetve ami örömhír a családdal kapcsolatban, hogy Jack Osbourne-nak megszületett az 5. gyermeke, egy kislány, akit nagyapja után Ozzy Matilda Osbourne-nak neveztek el. Ennek örömére érkezzen a Black Sabbath és a Paranoid.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ma Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örökélmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy ezért voltak neki ilyen időszakai, még mind a mai napig vannak. Hát például ez volt az a dal, amelyel ő igazán nagyon durván berobbant a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: stupid.
1: 103 9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a szerdai Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, már eljött a szerda, egyre jobb és jobb lesz az idő, bár ezzel vigyázva, ugye az időjárásról nem nagyon beszélgetünk, hát azért néha megemlítjük a foci VB-t, mert ez azért egy elég nagy esemény, így azt kell, hogy mondjam, meg hát az is nagy esemény már nálunk, hogy heti 7 nap 0-24-ben a legjobb rockzenéket toljuk, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit, már érkezik is a Manfred Mann's Earth Band, egy igazán speciális dallal, mert ezt eredetileg Bruce Springsteen írta, az ő első albumán jelent meg 1973-ban, és azért írta, mert a kiadó szerint szüksége volt egy potenciális slágerre, és később elárulta, hogy a szöveg egy részét egyszerűen egy rímkereső szótár segítségével rakta össze, miközben saját fiatalkori emlékeit és karaktereit is beleszőtte. Nem tudta ő ezt sikerre vinni, a Manfred Mann's Earth Band volt az, aki aztán később feldolgozta. 1977-ben az első helyre került az amerikai Billboard listán, és ez lett Bruce Springsteen egyetlen olyan dala, amely szerzőként eljutott a Billboard 600 élére. Ez a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light.

103.9 Rock FM és a Soundgarden érkezik, akiknek végre valahára készül leges-leges legutolsó albuma, amelyen még Chris Cornell hangja hallható. Ugye a Soundgarden tagjai jelenleg azon a lemezen dolgoznak, amelynek alapjai még Chris Cornell 2017-es halála előtt készültek el. A zenekar több dalt és demót rögzített együtt, de a megjelenést éveken át jogi viták hátráltatták, a nézeteltérések rendezése után pedig újraindult a munka, és a zenészek most a felvételek véglegesítésén dolgoznak. Kim Tevil gitáros szerint ez nem egyszerűen egy új album, hanem egy rendkívül személyes és fontos projekt, hiszen ez lesz az utolsó alkalom, hogy a rajongók új Soundgarden dalokat hallhatnak Chris Cornell közreműködésével, és a zenekar tagjai többször is hangsúlyozták, hogy szeretnék méltó módon befejezni azt, amit még együtt kezdtek el. Egy biztos, hogy a rajongók most egy olyan albumra várnak, amely egyszerre jelent lezárást és tisztelgést Chris Cornell emléke előtt. Mi is hozzáadjuk a magunkét. Ez a Soundgarden és a Black Hole Sun.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, aki 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars-a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatásra van rájuk John Five. Na, ugye, kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. Hát ennek örömére jöjjön az én személyes kedvencem, a Mötley Crüe-tól ez a Kickstart My Heart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, de már délután folytatjuk tovább. Hát igen, hiába hamar eljött a szerda délután, mindenkinek kellemes szerda délutánt kívánok. Természetesen nagyon a VB lázában égünk, és közben nyilván hallgatjuk a legjobb rockzenéket, meg hát dolgozunk, úgyhogy mindenkinek, aki dolgozik, annak jó munkát. Ha úton vagyunk, jó utat, ha otthon pízünk, akkor jó pihit. A legjobb rockzenéket online streamen is lehet hallgatni, tehát nincs kifogás, bárhol vagyunk a világban, ott a www.rockradio.hu. És 1997 az egyik legnagyobb női rock himnusz, az nem más, mint Meredith Brooks-tól a Beach, amely meghozta az áttörést az előadó hölgy számára. A dal a Blurring the Edges című debütáló albumán jelent meg, és rövid idő alatt világsikerré vált. 4 héten át szerepelt a top 10-ben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, emellett további 9 ország slágerlistájának élmezőnyébe került. Több mint 1 millió példány fogyott el belőle csak az Egyesült Államokban, és 1998-ban Grammy jelölést is kapott. No, meg rengeteg filmben hallhattuk már, onnan lehet talán ismerős. Meredith Brooks, Bitch.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészektó pihenőhely. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és megyünk is tovább. Hát, ahogy nekünk menni kell. Midnight Oil, Bad Girl Burning.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha. Slayer Raining Blood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Épít

0: bravostore.hu.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, hát már annyira annyira benne vagyunk a hétben, hogy azt én el sem tudom mondani, és természetesen már nagyon benne vagyunk a foci VB-ben is, a nyár is elkezdett már úgy jövögetni, de hát ugye megbeszéltük, hogy az időjárásról nem mondunk semmit, mondok inkább egy olyat, hogy www.rockradio.hu, ez az online streamünk, lehet ott bennünket hallgatni, illetve ez a weboldalunk, az online stream az ott van, felrakva egy csomó fantasztikus cikkel együtt, és ha már szóba esett a foci VB, akkor Kodol Mihály a cikkét is el lehet olvasni, a futball és a rock kapcsolatáról, mert van köztem. Na, hát, és akkor megyünk tovább, mégpedig a Queennel, meg a Bohemian Rhapsodyval, ami 1975-ben jelent meg az A Night at the Opera című albumon, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent lehetne róla mondani, de annyi mindent szerintem erről tanulmányok készültek, értekezések és szakdolgozatok. Én inkább befogom. Queen, Bohemian Rhapsody.

93.9 Rock FM. Na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni, ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem, azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, azt mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó, na maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel, a dátum pedig június 20-a MVM Dome, és ennek örömére itt van legszebb power balladájuk, hát talán még a világ egyik legszebb szerelmes dalként is tudnám ezt jellemezni, Still Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Peace.

Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 4-es főúton Vecsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat, és szintén a 11-esen Tahitótfaluban közműépítés miatt a 30-as kilométer közelében félpályás lezárást vezettek be. Plusz 30-20-99-9-9, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már érkezik is a Sex Section, ez a Zuhansz velem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt. Hát igen, bizony eljutottunk a szerdáig, na most nem akárhogy jutottunk el nyilvánvalóan a legjobb rockzenékkel, közben így megpesget mindenkit a VB, itt lehet már fogadásokat kötni arra, hogy ki, hogyan, mikor, milyen meccset nyer meg, lehet nézni ezeket a meccseket, de én ennyit tudok a fociról, összvíz. Szégyen, nem szégyen, de tényleg csak ennyi. Inkább beszélek a rockzenékről. Meatloaf érkezik. Jó, egy kicsit megnyugszom. Jó, Meatloaf érkezik az I Would Do Anything For Love című dallal, amely vitathatatlanul legnagyobb slágere, és több mint 14 millió példányban kelt el az a lemez, amelyen ez a dal rajta volt, nyilván ennek a dalnak köszönhetően. Ez a Better Out of Hell Part 2 Back into Hell című albumnak a felvezető kislemezes dala volt. Legendás a videóklipje is, mert hogy Michael Bay rendezte, és 1993 egyik legnagyobb nemzetközi slágeréről beszélgetünk. A következő évben pedig Grammy-díjat is nyert ez a dal a legjobb rock előadás kategóriában. Minden összejött. Meatloaf, I Would Do Anything For Love.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, szerintem kitör a kánikula. Csütörtökön csak kevés gomoly felhő zavarja a júniusi napsütést, nem lesz csapadék, igazi strandidő várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal, és pénteken ragyogó napsütés és országos hőség ígérkezik, a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 30-35 fokot, a déli szél csak néha élénkül meg, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nagyon-nagyon jó hírek egy forróság imádó embernek, mint amilyen én vagyok. Hát a többiek most egy picit türelmesen várnak az esőre és a szélre, addig pedig itt van az Alice in Chains, meg a Wood.

103.9 Rock FM. Hát ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel holnap is, akkor már június 18. napján, és már a hétvége felé egy kicsit átbillenünk, majd egy jóféle csütörtöki Rock délelőttel. Kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a szabad madarak felszálltak már, mert hogy megtudták, hogy a következő napokban milyen hőmérsékleti értékek lesznek. Kellemes délután kívánok, Lamoncsek Krisztián vagyok. Csütörtökig tartja magát a 30 fok körüli érték, amit a napsütés hatására még melegebbnek is érezhetünk, de a teljesen szilárd, valós, sokkoló, akár sokkoló tények is 34-36 fok, aztán péntekre, szombatra és vasárnapra. Vasárnap jön egy hideg front, ez már önmagában is picit humorosan hangzik, mert hogy a hideg front a 35-36 fokból csinál olyan 30-33-at, inkább 33-at, szóval nem lehet megtörni a nyarat, viszont a vasárnap záporokkal, zivatarokkal is telhet, de aztán a jövő hét elején is olyan számokat tudok mondani, mint a 33, a 34 és a 35. Vége a matematika versenynek, itt a The Doors és a Break On Through to the Other Side, a Rock FM-en.

103.9 Rock FM, a budapesti közlekedésből. Rock FM hallgatóktól olyanokat tudok, hogy történt egy baleset a 10. kerületben a Fehér úton, sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, és még mindig hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, hétvégén pedig hétvégi. És van egy lezárás a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál. Köszönöm, jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM az elmúlt napokban pont szóba kerültek a skót együttesek, nem biztos, hogy mind rockot játszottak, de előnyben részesítettem az elmúlt évtizedekből azokat, akik skót létükre jöttek, láttak és győztek, és bevették a különböző slágerlistákat elképesztően jó slágerekkel. A skót előadók említése a Nazareth munkásságában teljesedett ki, és hát jött a Love Hurts, de valahogy a Simple Minds, mint hogyha kimaradt volna, pedig elképesztően jó dalaik voltak, ha a 70-es, 80-as évek váltásánál a kezdeti időszakban, vagy a 80-as évek elején még nem annyira, 1985-től viszont mindenféleképpen olyanok, mint az a Live and Kicking, vagy a Don't You Forget About Me. Ezt még olyanok követték, mint a Sanctify Yourself, vagy az 1989-es Belfast Child, ami angol listavezető volt, és a Simple Minds aztán átlépett a 90-es évekbe. Jött a She's a River, és még egy csomó minden más. Simple Minds most, a Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, Def Leppard és az Animal, és már megint visszamegyünk a 80-as évekbe. Minden idők egyik legjobb albuma, Hysteria, Def Leppardtől. Sorrendben a negyedik nagylemez, és ha már mondtam évszámot és mondtam sorszámot, akkor beszéljenek továbbra is a számok. Máig az együttes legtöbb példányban elkelt lemeze, több mint 20 millió példányban fogyott, és 6 slágert hozott a zenekarnak. Ráadásul

elment a Billboard lista vezető pozíciójába, ami albumlista és 200-as, és nem csak az Animal volt erős sláger, hanem a Love Bites, a Pour Some Sugar on Me, az Armageddon It, vagy a címadó Hysteria, semmit sem alapoztak meg már 1987-ben, inkább csúcsra járattak, amit megalapoztak, az mondjuk 1983-ban értendő a Pyromania albummal, és innentől kezdve könnyű volt továbbvinni a hard rock heavy metalt a 90-es években, csak éppen változott a világ, és kevesen rúgtak labdába úgy a műfajban a 90-es években, mint előtte a 80-as években, amikor a hard rock heavy metal tomboló volt, vagy legalábbis így is jellemezhetjük. Így is nevezhetjük. Kellemes délután, Klomoncsek Krisztián vagyok, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-as autóúti csomópont 45-ös és 18-as kilométerek között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban, írja az Útinform. Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van hétköznaponként a Pesti alsórakparton, ami hétvégén aztán hétvégi lezárásban folytatódik, és van egy lezárás a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, aki nem ment el most legutoljára a koncertre, és nem látta élőben az azóta 81 évet betöltött Eric Clapton, DVD-n is megnézheti, de nem a budapesti koncertet, hanem egyébként amolyan best of válogatások vannak az elmúlt évtizedből, persze CD-n, DVD-n, mindenféle létező formában, de ha valaki DVD-n nézné, mert hogy ugye videó is kell a zenéhez, akkor azon a bizonyos best of válogatáson a Forever Man, a Pretending, a Bad Love, a Wonderful Tonight, a Tears in Heaven, vagy a Leila van rajta, nincs vége, mert hogy például a Motherless Child-ot is elénekelte annak idején Eric Clapton, ami eredetiben Paul Simon dal, és később a Bonnie M is diszkós lágert csinált belőle. Aztán a Change the World, a My Father's Eyes, vagy a Blue Eyes Blue, és a felsorolás megint nem teljes. Mi másnak is nevezhetnénk ezt, mint zenevonatnak. Eric Clapton aztán nagyon tudja. A 60-as évektől Cream, a 70-es évektől Terekend a Dominoz, és később csak Eric Clapton. Apropó zenevonat. LGT most a Rock FM-en.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és van egy lezárás a 7. kerületben is, a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál. További félpályás lezárások még a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Sávlezárás még az 1. kerületben a Hunyadi János úton, a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján, valamint lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és buszsáv kialakítása folyik napok óta a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Szerdai rock délután csak is a legjobbakkal, és éppen akartam mondani, hogy az AC/DC mint nagy ágyúk jönnek, mi más lenne a dal címe, mint a Big Gun, és akartam hozzá mondani, hogy minden idők legnagyobb példányszámban eladott albumai a nevükhöz fűződnek, de nem! Visszaszorulnak a második helyre a legújabb statisztikák szerint, mert hogy az Eagles a legnépszerűbb az eladott albumok listájában. Részletek 17 óra után jön az AC/DC.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
3: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Építés, játék, kaland és feledhetetlen élmények idén július.

103.9 Rock FM és a Szerdai Rock délután. Addig-addig emlegettem az AC/DC karrierjét 200 millió eladott album listával, hogy a végén aztán rátévedtem egy legújabb összesítésre, hogy kik a legjobbak album eladásból, de itt egyetlen egy albumról van szó, amit a világban annyian vásároltak meg, ami felfoghatatlan és elképesztő szám. Egyébként az AC/DC-nek nem kell szégyenkeznie, meg a többieknek sem. És ráadásul erről ilyen bontásban még sosem beszéltünk. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok. A minden idők legnagyobb példányszámú eladott lemezének, a The Eagles Their Greatest Hits album számít. 1971-től 75-ig rangsorolják az igazi slágereket, és 42-44 milliós példányban, nem pontos a statisztika, sikerült eladni. Ráadásul a megjelenési dátum 1976, tehát az elmúlt 50 évben van mit keresni az Eaglesnek a szószoros értelmében, és nekünk is az Eagles-ön a szószoros értelmében. Második helyen az AC/DC és a Back in Black, az 1980-as album, amire azt mondják, ennél jobbat sosem csináltak, hogyha tényleg egy albumot kell kiragadni a sorból. Ez több mint 45 millió példányban sikerült eladni 1980 óta. A harmadik helyen nagyon megtisztelő Meat Loaf neve, aki a Bat Out of Hell albumból több mint 43 milliót adott el 1977 óta. A negyedik helyen a Pink Floyd, nagyon vártam volna a top 3-ba, de a negyedik hely sem rossz. Az első ötös mezőnyben mi más, mint a The Dark Side of the Moon. 45 milliónál is többet adtak el belőle 1973 óta. És az ötödik helyen még egy óriási név, a Fleetwood Mac és a Rumours, vagyis a Pletykák album 1977-es. Ezen van rajta a Go Your Own Way és még nagyon sok minden más. 1978-ban a Rumours albumért Grammy-díjat is kaptak, több mint 40 milliós eladással. Útinform legfrissebb, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-as autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométerek között az erős forgalom miatt szakaszos torlódást, lassulás alakult ki, de már órákkal ezelőtt és azóta is tart a külső sávban. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, hogyha egészen őszinték akarunk lenni, akkor a Journey-nek a 70-es években nem egészen úgy ment a szekér, mint elképzelték. Szerencsére 1975 előtt nem is nagyon léteztek, így aztán az évtized utolsó pár évében kiadtak néhány slágert mérsékelt sikerrel, aztán jönnek a 80-as évek. Már rögtön 1980-ban az Any Way You Want It az egyik legnépszerűbb sláger, épp az elmúlt percekben hallgattuk, aztán a következők, a folytatás, például 1981-ből a Walks Like a Lady, Who's Crying Now, Don't Stop Believin', Open Arms, mind-mind szupersláger, sőt, egy-kettő az amerikai slágerlista első helyeig is felkúszott. Aztán a Separate Ways, aztán a Faithfully, vagy a Send Her My Love, Only the Young, és ezzel már 1985-nél járunk, közben sikeresen átugrottuk Steve Perry szóló karrierét, ami 1984-es, na de hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Journey előtte is, és utána is létezik. És 1986-os sikerek a Girl Can't Help It, vagy az I'll Be Alright Without You, és itt már a Raised on Radio nagylemezről beszélünk, minden idők egyik legsikeresebbje, miközben a Journey még 1996-ban is visszatért 10 évvel később a 80-as évek óriási sikereihez képest, és újra az amerikai listák élmezőnyében a When You Love a Woman. Elképesztő évek, elképesztő évtizedek és slágerek, és ez mind-mind Journey. Zenei folytatás most a Rock FM-en, a cipő és a lány.

0: közlekedés.
1: A Rock FM hallgatóktól tudom, hogy baleset történt az Árpád hídon a Pesti híd főnél, és még egy baleset a Budaörsi úton befelé. Köszönöm szépen a gyors információkat. Sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és van egy lezárás a 7. kerületben is a Csengeri utcában a Veselényi utcánál. További félpályás lezárások még a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Sávlezárás még az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján, valamint lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és buszsáv kialakítása folyik napok óta a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Szerdai rock délután csak is a legjobbakkal. Mi a közös Hevesi Tamásban és az olyan filmekben, mint a Magyar Vándor, a Szenvedélyes Nők, a Kincsem, vagy a Futni Mentem, és nem utolsó sorban a Valami Amerika. Herendi Gábor a rendezője ezeknek a filmeknek. Az a Herendi Gábor, aki a 90-es évek közepén Hevesi Tamás dalának videóklipjét is rendezte. Klamoncsek Krisztián vagyok, 18 óra után pici időjárás jelentés a kánikula árnyékában. A szó szoros értelmében. És a Black Sabbath és a Vorpix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosít,

103.9 Rock FM küszöbön a kánikula, már a 30 fok sem kevés, ami csütörtökön ránk támad a szószoros értelmében. Ennek azért vannak előjelei is, mert hogy a 27-28 fok bemelegítésként kedre és szerdára megérkezett. Csütörtökre megérkezik a stabil 30 fok, és a napsütés magas UV-sugárzással párosul. Pénteken 34 a csúcs, szombatra, vasárnapra 35-36. Jó lesz? Van egy kis ennyi a vasárnapi időjárásban, mert hogy jön egy hidegfront, megpróbálja elhűteni a jövő hét elejét, nem nagyon fog sikerülni, ugyanis a kánikula hétfőre, kedre 33-34 vagy akár 35 fokkal is folytatódhat. Nagyon erős lesz a hajnali felmelegedés is. Kezdetben 19 fok, aztán 21-23 fok. Már korán reggel a következő napokban.

93.9 Rock FM, a Queen szuper korszaka. Azon gondolkodtam ezt a dalt is hallgatva, hogy ők csináltak valaha tiltakozó dalt? Valószínűleg nem, és lehet, hogy ez a siker egyik titka. Mások meg csináltak, ott meg az a siker titka. A 10 legjobb, ami rock dal és tiltakozó dal a világban. Creedence Clearwater Revival és a Fortunate Son, a dal 69-es. Rage Against the Machine és a Killing in the Name 1992-ből. Neil Young 1970-ben énekelte az Ohio-t, a The Cranberries a Zombie-t 1994-ben, pontosabban Dolores O'Riordan a Cranberries-ből. A Buffalo Springfield for What It's Worth című dala 1966-os, John Lennon az Imagine 71-ben énekelte, a felsorolásban itt van még a Green Day, American Idiot 2004-ből, a The Clash és a London Calling 1979-ből, és sosem gondolnánk, de az első tízes mezőnybe befért a világ tiltakozó dalai közé, minden idők egyik legjobbja ebből a szempontból is Bruce Springsteen és a Born in the USA 1984-ből. Zenei folytatás most a Rock FM-en, The Cranberries és a Zombie.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és van egy lezárás a 7. kerületben is a Csengeri utcában a Veselényi utcánál. További félpályás lezárások még a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Sávlezárás még az 1. kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján, valamint lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és buszsáv kialakítása folyik napok óta a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és van egy lezárás a 7. kerületben is a Csengeri utcában a Veselényi utcánál. További félpályás lezárások még a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 22. kerületben a Szabadkai utcában. Sávlezárás még az 1. kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt és a Jászberényi út szervíz útján, valamint lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és buszsáv kialakítása folyik napok óta a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM küszöbön a kánikula, már a 30 fok sem kevés, ami csütörtökön ránk támad, az 20-os értelmében. Ennek azért vannak előjelei is, mert hogy a 27-28 fok bemelegítésként kedre és szerdára megérkezett. Csütörtökre megérkezik a stabil 30 fok, és a napsütés magas UV-sugárzással párosul. Pénteken 34 a csúcs, szombatra, vasárnapra 35-36. Jó lesz? Van egy kis ennyi a vasárnapi időjárásban, mert hogy jön egy hidegfront, megpróbálja elhűteni a jövő hét elejét, nem nagyon fog sikerülni, ugyanis a kánikula hétfőre, kedre 33-34 vagy akár 35 fokkal is folytatódhat. Nagyon erős lesz a hajnali felmelegedés is. Kezdetben 19 fok, aztán 21-23 fok. Már korán reggel a következő napokban.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: 103.9 Rock FM, Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától indul a Rock the Night, ahogy szoktuk, és amit már megint nagyon régen mondtam, holnap reggel 6 órától Happy Endre kinyitja a boltot, 10 órától Cheesy jön, és a napközbenben ő is hozza a legjobb zenéket, és hip-hop a csütörtök délutánban már megint egyszer csak 3 óra lesz, én pedig jövök a csütörtöki rock délutánnal. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Spencer Davis Group búcsúzásul.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, ez pedig itt a Rock the Night, ami ebben a pillanatban is elindul, hogy beteljesítse küldetését, és a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágereit és rockpletykáit hozza el hozzátok. A telefonszámunk továbbra is 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek jó munkát kívánok. Indul a Rock the Night, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

139 Rock FM, mindenkit szeretettel köszöntök június 16-án. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ma van az év 169. napja, és még 196 nap van hátra. Elég misztikus számok ezek. A mai nap legfőbb névnaposai Alida és Laura. A Laura latin eredetű név, jelentése babérkoszorúval ékesített. A győzelem és a dicsőség szimbóluma. A mai nap a nyári napforduló előtti hét, hosszú nappalokkal és rövid éjszakákkal, de ez nem sokára megváltozik. Egyre több szabadtéri rendezvény köszönt ránk, és természetesen fesztivál jön a nyakunkra, amire kénytelenek leszünk elmenni, ha jól akarunk szórakozni. Indul a nyár legforróbb része, nálunk pedig jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

Szaveron, ez itt a 103.9 Rock FM, és hát mi történt a mai napon, például 1885-ben a szabadságszobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe, mert hogy bizony ezt a szabadságszobrot, ami ugye New York előtt a Liberty Islanden található, a Hudson folyó torkolatánál, egy acélvázas részből készült szobor, amelyet Franciaország ajándékozott az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász művész Frederick August Bartholdy volt, és a belső szerkezet mérnöki munkáit nem más végezte el, mint Gustav Eiffel. Nálunk pedig egyre nagyobb rockslágerek jönnek itt a 103.9 Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hast mich. Du hast mich.

0: 103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, még mindig Bűdi Szilárd, és természetesen ma is ellátogatott hozzám két lókötő, mert hogy kérem szépen a vendégem a Get Sick zenekar, aki 2023-ban alakultak, és hát sokat látott és tapasztalt zenészekből áll, folyamatosan koncerteznek, és az idén márciusban sikerült eljutni Hollandiába is, és hát természetesen albumból is kedveskednek a kedves rajongóknak. Egy olyan zenéről beszélünk, ami alapvetően a punktól a Rolling Stones-ig. Nekem minden megtalálható benne. Én, ahogy hallgattam a zenéteket, egy elképesztő ötvös munka zajlik bennetek, és nyilván ez sok embernek a sokféle zenei hozzáállása. Szevasztok, srácok! Isten hozott itt a stúdióban titeket. No, szóval egy kicsit rólatok, 2023-ban alakultatok, nem vagytok túl öregek, de a életkorban viszont már azért én azt gondolom, hogy mindenki a 20-as éveit már egy kicsit maga mögött hagyta.
1: Hát és nem láttad a maradék három tagot,
0: az ők még felnőttesebbek?
1: Hát, hogyha összeszámoljuk a zenekar átlag életkora, azért hát 20 fölött van, maradjunk ennyiben. Igen. De egyébként igen, fiatalosak vagyunk mindannyian.
0: Na, hogy van, arról meséljetek nekem, hogy ez, tehát mindenki ugye nyilván zenélt egy csomó felé, és akkor egyszer csak hogyan verődött össze ez a társaság, és miért pont, és hogyan alakult ki ez a zene, amit én nagyon bírtam, tehát amikor meghallgattam a zenéteket, akkor ilyen elsőre azt mondtam, ez teljesen rendben van, életerő, igazságérzet, és minden, és rock and roll, tehát hogy én nagyon szeretem a jó rock and rollt, ami koszos, életszagú rock and rollt játszotok. Meséljétek el azt, hogy hogyan is dörrentetek így össze.
1: Hát az ismerettség az nektek régebb óta megvolt, aztán jöttem én, de
2: kezdem akkor én, jó? Mi a dobossal meg a másik gitárossal a Sólyan,
0: Nyugodtan
2: a
0: Bundival,

0: a bundival. Ővele kiskorunk óta ismerjük egymást. Aha. Ilyen nagyon tini, ez a tini-tini előtt, még általános iskola. Uh-huh. És mi már régebben akkor a 80-as években zenélgettünk együtt, vagyis próbálkoztunk, vettünk hangszert, próbálkoztunk, garázszenekar. Uh-huh. És amikor már egy picit úgy volt lehetőségünk, hogy egy kicsit komolyabban játszunk, föl tudtunk kerülni egy klubszínpadra, akkor kellett keresni egy dobost, mert nem volt dobosunk. És akkor jött a Füzi Gyuri, mert ő játszott a Független Adóban, Független Adó nevű zenekarban, csak akkor feloszlott a zenekar. Uh-huh. És akkor egy ismerős révén megtudtuk, hogy hol lakik, és nagyon vicces volt, mikor a 12-14 éves kis Mak Marci becsöngetett, hogy csokkolom, Gyurit keresnénk, és akkor kijött a Gyuri, aki 9 évvel volt már akkor idősebb, mert és most is idősebb nálunk. És kijött, és akkor szia, van kedved zenélni? És tök aranyos volt, hogy ja, van, gyertek be. Na. És akkor innen indult és a zenekar, és akkor utána szétszélettünk, mindenki ment mindenfele, Szél Rózsa irányába muzsikát, de így mindig megmaradtunk így egymásnak, mindig zenélgettünk is egy picit, próbáltunk, akkor volt olyan, hogy mit, 3 évig egyáltalán nem is beszéltünk, aztán megint, és 5 évvel ezelőtt, hát nekünk egy picit több mint 5 évvel ezelőtt, összejöttünk úgy, hogy őt találtak valakit, aki énekel, de aztán az elment külföldre. De egy hárman elkezdtünk zenélgetni, és az épizének zenekarnak sikerült a próbatermébe összebútoroznunk velük. És onnantól kezdődött el ez az egész műfaj, vagy ez az egész, ami már úgy komolyabban, hogy elkezdünk zenélni, elkezdjük csinálni azt, hogy legyen felvétel, legyenek készszámok. Nagyon figyeltünk arra, picit nekünk ez az angol nyelv, ez fontos volt így a zenéhez.
1: Miért?
0: Talán hangzás miatt. Szeretem a magyart, én nekem semmi bajom vele, csak maga a zene szerintem.
1: Ezt nagyon sokan mondják, hogy ebbe a fajta zenélésbe, tudom, hogy joysticks, vagy nem tudom,
0: igen,
1: őket is
0: igen, ők angolok. Aha.
1: De hogy vagy ez az irány, ez az irányzat, ez nagyon azt kívánja meg, hogy itt angol ajkú muzsika.
0: Igen, bocsánat, rosszul mondtam, hogy magyarok csak angolul éneket, nekik nagyon jó egyébként a muzsikájuk, nagyon szeretem.
1: Én azért, mert kicsit egyébként az jutott eszembe.
0: Meg szerintem
1: rólatok.
0: A fiatalkorban is mindig a Magyarországon most a metalbandák volt, a Pokolgép, aki a régi banda, de akkor már volt egy nagyon sok külföldi zenekarnak, a 80-as években ide eljutottak a zenéik.
1: Aha, de nem számít az, hogy vagy nem gondolkodtatok azon, hogy azért magyar földre, magyar rockot, tehát hogy így...
2: Ez egy örökösen visszatérő kérdés ebben műfajban, meg más zenekarokkal is.
1: Ez mindig az a nehéz, hogy meg tudjátok-e úgy fogalmazni a gondolataitokat magyarul, hogy az, hát a mi nyelvünk az sokkal mívesebb, mint például ugye, ahogy az angolban kifejezhető bármi, és ezért nálunk nagyon könnyű suta szövegeket írni, szerintem. Tehát, hogyha lefordítasz mondjuk egy country slágert, ami még gyakorlatilag mindig nagyon sok esetben ott tart, hogy megyünk az úton, mert az út visz minket, tudod, és akkor most magyarul, de mi a francnak ilyen hülyeségeket írni, mert egyébként nagy igazság, de akkora közhelyek van, hogy
2: óriás egyébként angol szövegeket, ha lefordítasz, hogy mi jön ki belőle a magyarul.
1: Ugyanakkor meg vannak benne szépségek is, meg itt tudom, de hogy amikor valami egyszerű, az ott úgy átmegy, tehát átviszi a dallam, átviszi az életérzés, ott nem butázott le a szöveget, mert Texasban érted, amikor kilométereket mész, és akkor mindig ezt a monotóniát éneklik meg, és város, ha már városneveket mondanak is, jól szól, érted?
2: Igen. Kéne a magyar rockzenek, akkor Debrecen, Babasta, Gyarmat.
1: Nem, van egy ilyen dal, nem tudod?
2: Ja.
1: Majd megmutatom, ki énekli. Nem merem megmondani neked, de az a lényeg, hogy elénekli Magyarország összes városát.
2: Jó, olyan, mint a színészet, tudod, hogy valaki a telefonkönyvet is előtt tudja adni, hogy az jó színész, akkor úgy látszik, az a jó magyar rockzenekar.
1: Volt a telefonkönyv című száma, és azt hiszem, most nem akarom mondani neked, de azt hiszem Sasvári Sándor kísérelte meg, hogy megénekelte Battonyát és Balassa Gyarmatot.
2: Figyelj, egyébként dallamos nevek, tehát lehet belőle énekes.
1: Abszolút, csak nálunk valahogy ez így, tudod, ez amikor arra gondolsz, hogy Houston, Dallas, Texas, Hollywood, meg itt, akkor mondjuk egy Zizi Top dal, irodalma ez így megcsendül, de itt meg csak arról van szó, hogy hajdunánás is.
2: Jó, jó, hogyha mi egyszer magyarul fogunk énekelni, akkor pornóapátiról mindenképpen, jó, meg esetleg szalonnáról.
1: Szalonnáról, igen.
2: De visszatérve a kérdésre, amúgy hát a rakendról nyelve azért mégiscsak az angol, szoktuk ezt mondani, uh-huh. És nekünk az
1: vagy
2: első...
1: Vagy a magyar, hát hogyha olyan jól írja az ember, mint a tangcsapda.
2: Kevés kivétel kevés, van kevés, amúgy ugye? Szerintem én Magyarországon, és aki ilyen jól meg tudja írni. Jó. Meg én azt tudtam mondani, hogy rockzenét hallgatunk, nem kőzenét. Tehát, hogyha rockzene, akkor legyen angolul, de nem, nincs ilyen vaskalaposság bennem. Én írtam magyar szövegeket is korábbi bandáimhoz. Szerintem jókat.
1: Aha, aha.
2: Csak nekünk elsődleges célunk volt az, hogy külföld felé is nyissunk.
1: Értem.
2: És sajnos oda nem lehet kimenni a Balassagyarmat Paktalóránt-háza című dalokkal.
1: Lehet, hogy nem értik.
2: És ezért tettük le a voksunkat az angol nyelv mellett.
1: Aha, aha, aha. Na most ez a külföldezés, akkor ezt majd megfejtjük a következő blogba, hogy ez mennyire könnyű, mert mindenkinek nagy álma az, hogy külföldön lépjen fel, meg hogy de ez meddig tart a külföld, ugye? Hát ugye a föld azért az kerek, és a végén csak hazaér az ember, és hogy mekkora pálya vár ránk ott kint. Na mindegy, a lényeg az, hogy a vendégem még mindig a Get Sick zenekar, akik kérem szépen a poptól egészen a Rolling Stones világáig egy dalban is el tudnak akár kalauzolni minket. Most zenélünk egy picit, aztán utána visszatérünk egy jó kis beszélgetés folytatására itt a 103.9 Rock FM-en.

0: igen. Geci zenekar, akik a pub rock világába kalauzolnak el minket. Egyébként pedig június 26-án a Lowland Festen játszanak Mártéjon. A Szeged mellett van, vagy hol?
1: Igen, igen. Szegedtől kever egy kanyart, és
0: na,
1: hol lesz?
0: Na, hol tudtok föllépni egy olyan zenével, ami igazából még nem világsiker, de hát a küszöbénál azért ezt mondjuk el, de hogy milyen lehetőségek vannak egy olyan zenekar előtt, akik a pub rock, a mocskos rock and roll világát választják, és a mondani valójuk angolul zajlik.
1: Nos, hát ahova szeretettel várnak bennünket. Igazából nem akarok ilyen minden rosszista lenni. Nyilván Magyarországon az jó, hogyha az embernek vannak kontaktjai, vagy legalábbis van olyan beszélőké, vagy van olyan rámenőség, hogy írogasson helyeknek, meg vegyen föl kapcsolatokat ezzel az almazzal. Nyilván van egy-két zenekar, akiket ismerünk. Egyik példa, talán elmondhatom, Jósa Tamás, egyik tribut zenekar, a Ghost BP. Őket sikerült megvennünk, és elvileg mindenhova minket fognak vinni előzenekarnak itt Budapesten. Legalábbis itt Budapesten. Fölléptek, velük szoktunk fölépni. Aztán hát ugye vannak ezek a csináld magad helyek, ahova le kell menni, és akkor hozzá magadda a közönséget, ami hol sikerül, hol nem. Kedvencünk egyébként zenekari szinten, ott már másodjára voltunk, Kiskunlac háza.
0: Új, nagyon jó, a Rocktár?
1: Nem
0: az?
1: Hanem a Rockból terasz.
0: Aztán.
1: Tehát Magyarország térképén az egyik ilyen kimagasló pont, ahova ha lemegy egy rockzenekar, ott közönség van, tehát nem vinni kell őket, ott van közönség, ők bulizni akarnak, ők imádják, ők elmondták, nem értik angolul, de rohadt tetszik, amit csinálunk. Úgyhogy oda mindig örömmel megyünk vissza.
0: Kiskunlacháza. Azt az eget. Rockból terasz, ez a neve a helyen.
1: Rockból terasz, igen. Altrakocsi István szervezi, teljes odaadással. Mindig van egyébként egy feles pálinka is előtte. Még gázsi is egyébként.
2: Meg utána.
1: És de akkor jó. Hát ugye most a fesztiválokat céloztuk meg. Ugye, mint amit említettél a felvezetőbe, oda is sikerült pár levelezés után bejutnunk. Igazából ez is egy nyilvános felhívás volt, oda is lehetett menni. Budapesten volt egy-két koncertünk már idén, meg lesz még ősszel.
0: Ez tök jó. No, a dalszerzés hogy működik nálatok? Mondtad, Ádi, hogy te írod a szövegeket, és akkor hogy tevődik ez össze? Ugye a Földes Lászlónál tudjuk, hogy ő először dalszövegeket ír, és utána azokat kell megzenésíteni, ez teljesen egyedülálló a világban is, és de nálatok hogy van, hogy először dal készül, és utána, vagy ez egyszerre, vagy hogyan mossátok
1: többnyire
0: össze?
1: Többnyire a recept az, és ez tehát ugye még folytatván a bemutatkozó sztorit, egyszer csak én is lementem a próbaterembe, és ott már voltak ilyen késznek mondott dalok, de nyilván ők is mondták, hogy majd az énekes megmondja, miből mennyi, merre, hány óra. És arra én elkezdtem halandzsázni. És olyan jól megvolt már elsőre az összhang, hogy mondták a srácok, hogy fú, akkor ízé szimpatikus vagy, meg maradj, meg minden. És utána én mondták, hogy angol, mondom, jó, akkor legyen angol, elkezdtem angolul gondolkodni dalszövegekbe. És nekem tele van a telefonom jegyzetekkel, angol kifejezésekkel, témaötlet, egy-egy mondat, valami, és általában ezekből áll össze, amikor meghallok egy dalt, csak hangszeres verzióba, már refén környékén tudom, hogy miről fog szólni. Aha. És akkor oda már mondjuk így beleéneklem, hazamegyek, és hát van egy vagy két napon belül megküldöm a kész szöveget, azt és alig kell rajta módosítani.
0: De jó. Nagyon termékeny vagy?
2: Hát van, amikor még aznap este is már küldte a szöveget. Volt olyan,
1: igen.
2: Hogy kész volt, nagyjából elkészült a számnak a felépítése, és estére már át volt a szöveg.
0: Azt az eget.
1: Hajlamos vagyok arra, hogy ráállok valamire, és akkor azt... Tehát most ez így hülye hangzik, az, ami az ember megvacsorázik, lezuhanyzik, és zuhanyzás közben jön egy csomó ötlet, és majd megszakítom az eseményt, mert gyorsan be kell írni a telefonba az ötletet, és olyankor van, hogy utána küldöm át akkor már a kész dalt. Ráfókuszálok is, hogy megszületik.
0: Elképesztő, és akkor van egy ilyen jó összhang közöttetek, tehát mindenki beleszólhat mindenbe, vagy milyen a zene alkotása, az hogyan kikírják a jó gitárriffeket?
2: Teljesen szabad mindenki bele tud szólni a másikébe, hogy azt nem így kéne, valamikor megmagyarázzuk, hogy de azt így kell.
1: Igen, vagy elsődlegesen a riffekért a Bundi, a Sólyant és
2: igen,
1: a felelős. És nagyon jól bevált recept, de ettől néha azért eltérünk, hogy lemegyünk a Bundival, a Gyurival, aki a dobosunk, és én, és akkor így hárman mondjuk már egy alapot összerakunk, tovább küldjük, és akkor azt utána csináljuk, hogy legyen belőle egy kész dal.
0: Egy ilyen zenekar minden héten próbál, vagy csak koncertek előtt próbáltok? Ti már vagytok annyira fejlettek és unjátok, hogy nektek már csak a koncert előtt kell, vagy benne vagytok abba a tematikába, ami egyébként sok zenekart nagyon jól életben tart, hogy minden hetente egy nap az a férfi az nap, igen. És hetente egyszer abszolút mértékben próbálni kell, igen. Ha a fene-fené teszik is.
2: Igen, ez egy 2,5 óra minden héten. Aha. Mivel egy fix olyan próbatermünk van, ami saját egy másik zenekarral, és van egy fix nap, amikor megyünk.
1: Nekem voltak olyan hetek, amikor tehát így nem nagyon motivált sem, és alig vártam már szerdát, hogy végre lemenjünk, és akkor zenéljünk. Az volt mindig a hétnek az a végre, lemegyünk.
2: Nagyon el van találva a hanglem. Szóval nem olyan, ami zavaró. Igazából ezt a hangot mindenhol várnánk, hogy ez így megszólaljon, de természetesen nem tudunk mindenhova saját cuccot vinni. Ott a hely miatt is, vagy a költségvetés, így a szállítás miatt, és ezt a hangot nagyon-nagyon igazából még nem találtuk meg sehol, hogy úgy szóljunk, mint a próbaterembe.
0: Aha, értem. Tehát igen, tehát ez volt, hogy annyira kell a saját motyú erre a dologra, hogy a sound, ami kialakult nektek, igen. Azt nagyon szeretitek visszahallgatni.
1: Igen.
0: És hát igen, de mindenhova meg azért csak nem tudtok elvinni egy stadion cuccot.
1: Még.
0: De jó, legyünk optimisták, abszolút értem. No, a nagy kérdés a nézetem, mondtátok, hogy ugye külföld felé kacsingattok, és voltatok is már ugye Hollandiában, Breda városában, ahol a közönségtől kapott visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Nyilván ez életben tartja az ember, de mekkora a keresnivalója van egy magyar zenekarnak külföldön? Mennyire nehéz a kapcsolattartás? Meséljetek egy kicsit a külföldi élményekről is, hogy mi várja ott az embert?
1: Hát... Azt, hogy mekkora ránk a kereslet, azt döntse el majd a külföld, meg döntse el az idő hosszú távon. Viszont igen, amit mondtál, tehát nekünk nagyon fontos, hogy a közönségtől milyen visszajelzést kapunk. És ugye egy kicsi magyarországi zenekar, itteni hortobágyi angollal, tehát nem egy felsőfokú angol nyelvtudással kimenni oda, és aratni, úgymond, tehát tényleg jönnek oda, ölelkeznek, meg dicsérgetnek, és tényleg őszintén, nem ismerősök, nem haverok, teljesen idegen emberek jöttek oda, tehát ez rohadt jól esett mindünknek. Plusz az, hogy szakmaiak, tehát volt ott egy brit zenekar, meg helyi zenekar, ők is külön-külön, és akkor meg nyomjunk együtt valamit, és csináljunk, és kurva jók voltatok, stb. Hogy mi várja ott az embert, ég és föld egyébként a különbség. Tehát nekem a legszembetűnőbb az volt, hogy ez a klub, hát olyan, mint mondjuk itt egy diszkó, egy ilyen földszintes hely, óriási üvegportálokkal. Bemész, és a színpad szélén egy csomó hangszer csak úgy ott van. Hogy ez kihajtott, és miért nem, senki nem kérdezi, ott van, de senki nem nyúl hozzá.
0: Nem.
1: Március volt, ugye még kabátos idő, kabátok fölakaszgatva végig a falon, és tehát nincs az a megfeszülés, mint Magyarország, hogy mindenre vigyázni kell, fullazák az emberek, senki nem jól a máséhoz. Ez nekem óriási szembetűnő példa volt. Hangosítás marha jó volt, kaptunk egy külön backstage-et. Volt ott annyi helység, hogy ott volt a backstage, menjettek be, ott is voltak egyébként dobszerkó, ez az mindenféle, hoztak nekünk söröket, tehát nagyon jó volt a fogadtatás így a szervezés részéről is. Amúgy meg mennyi, egy 250-300 ember szerintem biztos, hogy volt a koncerten.
0: Ami... És hogy sikerült velük felvenni a kapcsolatot, vagy egy kicsit a kapcsolat szerzésről meséljetek arról, hogy sikerült egyáltalán eljutni.
1: Mert megint az,
0: hogy... se könnyű, de még pluszba fellépni, tehát hogy...
1: Van egy holland zenekar, az a nevük, hogy Revolvő, és ők amúgy szoktak Magyarországon fellépni. Én még egy korábbi bandám, a Blood Infect nevű óriási formációval egy klubban léptem föl velük, és ott egyszerűen csak lespanoltunk, kontaktot cseréltünk, majd valamiért rámírtak, én meg átküldtem nekik a bagyos dalunknak a klipjét, és ők mondták, hogy fú, ez marha jó, csinálunk egy fesztivált, és akkor majd gyertek. És ilyen. Mondtam, hogy jó, akkor majd szóljatok. Igen. És akkor egyszer csak írták a konkrét dátumot, és azt lehetett menni. Most de nyilván jó. Ez... Tehát,
0: adtak pénzt?
1: Na igen, adtak is meg...
0: Adtak is meg nem is.
1: Tehát arra elég volt, hogy ne érezzük magunkat teljesen kifordítva, de nyilván zsebben nyúlós egy ilyen sztori. Erre javaslom már a zenekarnak is, tehát hónapokkal előtt el kell kezdeni gyűjteni. És akkor sok kis és sok olyan alapon, utána nincsen probléma. támogatást is akartunk kérni, de azt nem kaptunk, úgyhogy magad uram, a szolgálat nincsen.
0: Persze, megoldjátok magatoknak, de hát ez a szép, hogy ugye végül is az, amikor az embernek ez ilyen félig hobbi, akkor nyilván valaki az autójának a lökhárítójára, annak a fényezésére és a visszapillantó tükörnek a dizájnjára költi el, valaki meg hangszerekre, és így nem fáj ez a dolog. A vendégem még mindig a Getzik zenekar, Szabó Laci Jóda, basszusgitárnál és Székely Ádi énekes. Velük beszélgetünk múltról, jelenről és jövőről. Még egy kanyarra várunk vissza mindenkit, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM a vendégem, a Get Sick zenekar, akik egyébként július 26-án a Lowland Festen játszanak, ami egyébként egy ilyen underground metal fesztivál, de befogadták a pub rockot. A vendégem Szabó Laci Joda és Székely Ádi énekes. No, srácok, ugye külföldön voltunk az előbb, és ugye hogy nyilván ez egy ilyen barátkozási stílus kérdése, meg hogy mennyire tudsz az ő nyelvükön beszélni és beédesgetni magadat. Jól érzem, ahogy a külföldnek a megvalósulása egy kicsit nyilván ugyanaz, mint Magyarországon, hogy kitartónak kell lenni, sokat kell levelezni velük, és akkor egyszer csak meghívnak, és akkor még hol van a 12 órás buszút, ugye?
1: Vagy 17.
0: Az is.
1: De amúgy szerintem egy kicsit a bevállalóság kérdése is, mert egy ekkora részét, tehát ez egy nagy projektnek számít 5 ember életében, hogy akkor külföldöt dobjuk össze, és menjünk, és szervezünk le. Szerintem sok zenekar ennél is elvérezhet, hogy jaj, az messze van, meg sokba kerül. A lehetőség, én úgy gondolom, hogy adott, csak nyilván keresni kell, meg megtalálni kell, levelezni, és be kell vállalni olyan sztorikat is, amik lehet, hogy mondjuk financiálisan nem a legjobban jönnek ki. De ezek mind szerintem kapuk, tehát azért ebből lehet még.
0: Szívesen küzdötök ezzel a dologgal, nem?
1: Igen,
0: tehát ebben utol lenni a boldogság, és nyilván, hogyha ezt nem csinál, minden a ölödbe hullik, akkor nem tudod értékelni se.
1: Hát,
0: és mennyivel izgalmasabb külföldöt meghódítani, úgy.
1: Jó, tesz az egónknak, és nyilván.
0: Ez egy jó dolog, szerintem az embert ez érleli, amikor szenved a sikerért, és megdolgozik érte, én azt gondolom. Kicsit mutassátok be a zenekart, hogyan épül föl, és hogy ki milyen tevékenységet folytat benne, úgyhogy átolt Szettig, oké? Okay?
1: Kezdjük a jelenlévőkkel? Beszélj magadról.
2: Ja, én beszélek magadról.
1: Jó, mi volt a jelent az óvodában?
0: Kezdjük zászló. A jelenlévőkkel, a többieket meg
2: szerintem minden Lászlónak zászló volt a jelent.
0: Tudjuk, hogy
2: tényleg. Mondom, hogy ne felejtsük a
1: ringelt vele.
2: Tényleg zászló volt.
0: Tényleg zászló volt a jelent.
2: Még emlékszem rá.
0: Atya Isten. Nekem csiga, meg hóember, ezekre emlékszem. Na, minden,
1: nekem sorszámok.
0: Nektek sorszámok?
1: Nem volt ilyesmi, én nem Magyarországon jártam óvodába, és nekem nevem volt, képzeljétek el. Tehát nekem rá volt írva a táskára, nagy nyomtatott betűk, hogy Ádám, és akkor tudtam, hogy az én táskám.
0: De hülyeskedj. De jó,
2: hát azért találtak ki gondolom a neveket, mert egy több Ádám volt egy csoportban.
1: Nem, több jel volt. Na, mesélj magadról.
2: Hát én vagyok a basszusgitáros.
0: Gratulálok!
2: Nagyon szép mély hangokat próbálok kiadni mindig a gitárból, nem vagyok egy ilyen nagyon csattogós.
0: És milyen zenei példák voltak előtted?
2: Nekem...
0: Mind nevelkedtél?
2: Még nagyon-nagyon fiatalon a Undertaking Thrash Mosh klubba jártunk.
0: Anyám!
2: Bizony! És... igazából ott már a zene, ott már nagyon-nagyon megfogott az ő zenéjük, de nekem mindig is a Slayer, aha, és nekem a Tomoraja volt a nagy kedvencem.
0: Aha. Na most ehhez
2: nekem
0: képest...
2: ő volt a példa.
1: És énekeltél valaha?
2: Tessék?
1: Énekeltél valaha, mint
2: hát Zaraja? Énekelni, mint
1: a Tomoraja, nem próbáltad még, hogy...
2: Nem. Csak vokál. Úgy tudok énekelni, hogy a másik után. Akkor nagyon ügyes vagyok.
0: Az elég.
2: Egyedül meg nagyon suti.
0: Igen. Ádi, neked mik voltak a nagy elődök, és...
1: Nekem én metalikás vagyok.
0: Azt az egyet voltál?
1: Voltam persze mindkét nap, meg voltam
0: mindkét nap
1: volt? Igen, Snake Pitben is voltam.
0: Ne idegesítsen.
1: Meg pacsiztam a László Rika, amikor kijött, úgyhogy nekem ilyen álom teljesült most az elmúlt pár napban.
0: A Lars Ulrichal pacsisztál.
2: Nem mosott kezet csütörtök óta.
1: Így van, így. Jöttek ki, és akkor pont én sikerült ott megállnom, ahol kijöttek, és nyújtottam egy kezet, és ő is nyújtott egyet, úgyhogy ennyi. Egyet. Szerintem neki nem volt akkor élmény, mint nekem. Bárki tudja.
0: Milyen magas ő? Nagyon alacsony?
1: Alacsony, főleg hozzám képest. Úgyhogy nekem a Metallica meg James Hetfield, úgyhogy én is...
0: Nem érzitek azt a Metallicánál? Most így néztem a videókat, én nem voltam, én csak a 10, várjál, mikor volt itt Metallica a legutoljára?
1: 18-ban,
0: akkor jól mondom, hogy hát közel stábból, hát jó, hát nem 10 éve, de akkor nem volt ez a, hogy akkor kicsit ilyen metál tudatosabb volt, és most meg már nagyon az van, hogy nagyon ilyen, na kimondom, ilyen TikTok zenekarnak látom, hogy rengeteg a felvétel róla, hogy és úgy is van megcsinálva ugye a színpad, hogy amikor, mit tudom, James Hetfield, ugye rengeteget láthatjuk, hogy szivarozik és issza a kávéját, meg issza a kis serkentőit, vagy a hidratáló italait, és akkor megy már, ugye volt egyszer egy vadnyugat, vagy nem tudom, a Jó Rossz és a Csúf, mindig keverem a kettőt. Jó Rossz és a Csúf.
1: Az volt a Csúf, aha.
0: És akkor megy ugye a bevezető zene, meg mit tudom, és rengeteg ilyen videót nyomnak most, meg hogy ők ilyen ultra jó fejek. Tehát, hogy már ilyen annyira mainstream popzenekar szintjére ment ez a dolog, hogy mindig videó, felhívnak valakit, hogy ő számoljon be ugye? Tehát, hogy és akkor ugye játszanak magyar zenekaroktól, azt szerintem ultra jó fejség, csak úgy nem tudod hova tenni, tehát egy metal zenekarnak az attitűdje az egy ilyen kemények vagyunk, rohadtul utáljuk a világot, vagy mit tudom, tehát, hogy vannak egy ilyen sztereotíp dolog. Ezek meg marha jó fejek, fent fotózott a Trujillo a Citadellánál, érted, a feleségével. És ti ezt hogy látjátok, hogy kell egy metal zenekarnak ennyire jó fejnek lenni?
1: Nekem abszolút szimpatikus. Igazából ők már nem tudják másképp csinálni, tehát alapvetően jó fejek, de tényleg, tehát a levágott körmér is a Hetfieldnek szerintem nem tudom, millió forintot adnának, mert az a baj, ami a körítés köröttök is, ezen olyan engem is zavar.
2: Én 100-ast adtam, értem.
1: Na látod. Páron is kérdezte, hogy nem zavar, hogy ilyen kommersz dolog miatt olyan, és mondtam, hogy ilyen 22-es csapdát. Tehát amikor elkezdtem Metallicát hallgatni, akkor én voltam a metálos srác, aki a metalikás, és akkor most meg azt hiszem, hogy mindenki, nem tudom, a Nothing Else Matters miatt gondolom lejön, de hogy rengetegen vannak ilyen.
0: Pedig hát irgalmatlan sok mindent játszanak a rengeteg lemezükről.
1: És, a bokámat egy Call of Cthulhu-nál például, amikor meghallottam, hogy az jön meg.
0: Nagyon-nagyon széles palettáról játszanak, ezt tudom, mert én mondom, hogy az előzőnél ugye, amikor voltam, hát én pislogtam, hát nem tudod, azt hitted, hogy majd fogod ismerni a dalokat, aztán, hogyha ilyen érintőlegesen csöppensz ebbe a világba, akkor rohadtul nem ismered ezeket a dalokat. Na mindegy, csak hogy tök más az attitűdje, mint például egy Megadetnek, vagy bármi ilyesminek, akik ők voltak, akik hazamentek a rock maratonról.
1: Beütött a kislábúját, azt hiszem,
0: a kislábúját, és állítok vérzett. És akkor a Dave Mustaine meg azt mondta, hogy nem játszunk. Lesérült a basszusgitár, de mondta a basszusgitár, nincs a semmi baj, menjünk már játszani, jó, hát kicsit vérzik. Nem, kórházba kell menni, tudod, és akkor csináld belőle egy ilyen műveit, és akkor rendes volt, mert nem is léptek fel. Na mindegy, csak hogy itt meg azt látom, hogy a Metallicánál egy tök más dolog van, tehát egy ilyen nagyon kifelé forduló, nagyon jó arcot mutató, és egyébként meg azt is látom, hogy ultra jó arcok. Hát mondjad meg a gitáros nevét, a
1: Kirkhamet,
0: ugye meg a Zeneházában volt előző nap, vagy valamikor ott a két nap között interjún, és akkor jameltek, meg mit tudom, beszélgetés. Igen. Na de visszatérve rátok, így a fináléban merre tartotok, mi a cél? Van-e egyáltalán cél, vagy csak annyi, hogy jól érezzétek magatokat a zenében?
1: Mindkettő. Mármint, hogy jól érezni magunkat is természetesen, mert anélkül semmi értelme nincsen. És nyilván minél több helyre eljutni, meg minél több emberrel megismertetni a zenénket. Jó bulikat akarunk, tehát most hiába fellépünk ezer helyen, hogyha három ember jön el, tehát minél több ember előtt szeretnénk nyilván játszani, és minél jobb bulikat akarunk közösen átélni a közönséggel. Én is úgy vagyok, hogy ezért próbálom így bevonni az embereket, meg próbálom így instruálni, hogy akkor gyertek és táncoljatok, és énekeljünk együtt, stb. Vannak erre különböző kis színpadi dolgaim, könyveket viszek föl, meg legutóbb lufikat vittünk.
0: Aha.
1: Ja, ez.
0: Mi az üzenete ennek a zenének? Ez egy ilyen happy, vagy mélységekig elmenő dalszövegekkel rendelkező?
1: Hát a nagyon mély kocsmatudat, a sörös korsó alja például, egy ilyen mélységekig mindenképpen lemegyünk, de...
2: Szívfájdalom, amikor elfogy belőle a sör, amikor nagyon át lehet látni az alján, akkor a gáz.
1: Igen.
0: Ilyen ez a pábrom. Ez egy nagyon veszélyes kategória. mert az egyszerűségében és az összetettségében azért el lehet veszni néha.
2: Igen. Hát ami nálunk nagyon fontos, hogy nagyon kedveljük egymás társaságát, és ez a heti egy kell, hogy itt találkozunk, most már annyira beleszokott.
1: Ja, mert ezt még is van szoktunk,
2: még a többi,
1: ugye?
2: Még a másik három tag, mert ötfős az
0: zenekar. Csak nem mutattuk be őket.
2: És nem. Na. És a másik itt az a Sólya András Bundi, ő a
0: riff gyártó.
2: A riff gyártó. Akkor van akkor van egy Füzi Gyurink, ő pedig a
1: dobosunk,
2: az ütemeket,
1: és akiről még
2: nem beszéltünk, akkor az EPZ zenekarból a Kozsán Attila, a Kozsi, ő pedig a zenekarnak az olyan motorja, amit minden zenekarnak kívánnék, hogy egy ilyen tagot sikerüljenek szerezni a zenekarba.
1: Ráadásul a felvételekért is ő felel. Igen, a stúdió felvételekért.
2: És úgy került bele a zenekarba, hogy először nagyon-nagyon-nagyon nem érezte magáinak az egészet, és mondta, hogy nem biztos, hogy tud vele azonosulni, és elkezdett járni próbálni, és egy hónap után följött, és azt mondta, hogy hát ez neki nagyon tetszik.
0: De jó.
2: És ő a felvételekről, meg igazából a telefonos felvételeket küldtünk át, nem mondta, hogy ott nem jött le.
0: Aha.
2: És akkor ő mindig hazamegy, hogyha írunk valamit, mi ottan írók vagyunk, nagyjából már megvannak a skálák, vagy a hangok, a riffek, ő neki mindig haza kell menni, és ő otthon írja meg. És utána, amikor lejön, akkor egy olyat hoz, hogy
0: belájulunk
2: tőle.
0: Jaj, de jó.
2: Tényleg.
0: De jó.
1: Szóval a kémia teljesen jól összejött.
0: Jól működtem.
2: Igen.
0: Ja, hát akkor működjetek jól a továbbiakban is, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem. A vendégem tehát a Get Six zenekar volt, Szabó Lacinak és Székely Ádinak. Köszönöm, hogy bemutatkoztatok itt nálam a Rock FM-en, a Rock the Night-ban. És akkor nincs más hátra, mint előre hallgassuk meg a zenekar bemutatkozó dalát. Ez pedig nem más, mint a VR Get Sick.

103.9 Rock FM. Lássuk a ma született bárányunkat, ő nem más, mint Barry Manilow, amerikai énekes, dalszerző és producer, ma ünnepli 81. születésnapját. A 70-es évek egyik legismertebb romantikus popikonja, olyan dalokkal, mint a Mandy vagy a Can't Smile With You, vagy a legendás Copacabana. Bár sokáig gicsesnek tartották, idővel elismerték dalszerzői zsenialitását és színpadi karizmáját. Ma már igazi élő legenda.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy június 17-én hunyt el Pulói Tivadar, a röntgensugárzás magyar úttörője. Tivadar osztrák-magyar fizikus volt a 19. század végén, röntgenszerű sugárzást tanulmányozott, évekkel Wilhelm Röntgen előtt. Az általa konstruált fénycső lehetővé tette a láthatatlan sugarak észlelését, bár a felfedezését nem nevezték el róla, tudományos munkája kulcsszerepet játszott a sugárzásos képalkotás kialakulásában.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

1039 Rock FM. Tudtátok, hogy az első szabadtéri magyar filmvetítést 1906-ban tartották Budapesten. A budapesti Népligetben vetítették az első kültéri filmet, amely akkor még kézzel hajtott vetítőgépről ment. Az esemény szenzációként hatott. Emberek százai gyűltek össze, takarókkal, padokkal, piknikkel, hogy lássák a mozgóképeket. Ez volt a szabadtéri mozik előfutára, ma pedig már szinte minden nagyvárosban újra divatba jött ez a hangulatos műfaj.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy az Eiffel torony nyáron akár 15 cm-rel is magasabb lehet. Micsoda? Hagyjál már! De mondom, a nyári melegben az acél szerkezet tágul, és a vas anyagának hőtágulása miatt az Eiffel torony akár 10-15 centivel is megemelkedhet. A jelenség természetes és nem okoz veszélyt, a mérnökök ezt figyelembe vették a tervezésnél. A torony ezzel élő példája annak, hogyan változik a szerkezet a természet ritmusa szerint.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ha nem veti meg senki más aznap az ágyat,

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy a magyar találmányú Rubik kocka 1980-ban indult világhódító útjára. Rubik Ernő bűvös kockája 1974-ben született, de 1980-ban jelent meg először a nemzetközi piacon. Rövid idő alatt több 10 millió darabot adtak el belőle, és mára a világ legismertebb logikai játékává vált. Versenyeket rendeznek köré, és vannak, akik kevesebb, mint 4 másodperc alatt kirakják. Jézus, Atya úr is! Ez azt jelenti, hogy összekeverjük, és akkor mondom, hogy akkor keverhető, 2, 3, 4, és akkor kész is van. Nagyon szép. És hát sok találmányunk volt, azért tegyük hozzá, hogy Magyarország ilyen találmányokban, ami a világot alapvetően megváltoztatta, eléggé el vagyunk ezzel látva, viszont kevés magyar találmány ért el ekkora kulturális hatást világszerte.

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.